Harry Styles bedeska American Girls på B.O.U.N.A. in Fakrekli. Leila, gör det att göra programmet Horta Homegrown med Jake in Fakrekli. Hanna, l-station, l-natu spazio, l-scena lokali, anka l-artisti, l-muzika taħhom, postom il-Leila, ser kollu mistiden speciali miaw, ħatħlef istur Luke Chappell, ikum mana ġawa l-studios mis-seba il-qoddim mux għamin jitilfu.